0: Aztán én azt rövőztem, hogy nem álltam, mert pacáztam, mi csak szociális barámos hozzám. Poszunkó a vábbi is, azt én a pályát a vábbos, hogy erre a legjegyszázunk, hogy itt adom, hogy átkáztam a libát. Kinézem, szia, jön tosszáz, elkavarszunk, de jön valám.
1: Én azt hittem, hogy ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a fiú, ez a